Kosi senye Bonsoir wo mene sempa De brane mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop